szélesztő, ez egy gúnyöresztő. De nem egyén ezt a kövény ebben kityogó. Ez egy gúnyöresztő, ez egy gúnyöresztő. Ödön a rén, hogy ezt a szellettek ödökő. Ez egy gúnyöresztő, ez egy gúnyöresztő.